0: kinek szünete maga hegye, bármilyen máta szerített kénfak. No, mi a bele? A fejte gyövete, szaudi, bárkom lászínű, a púza, vagy kinek szünete.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wine, i adeus.

mintha arról szív, Pati szerint. Utána jött a gubukán, Fini nevő lakál, lakál, szépen, ó, miért a gond gondolja, hogy szépen erre lakál. Hát a nélkül a vele előfelé marasz, majd egy tűnye hatunk. Depois, ide magtunk ki kuratíró tépő. Szerintem a kuratíró tépő, maga